Ragashed at Atlantif, if magaf, jif magaf, feleteretten if, korbitankol magatolankol una kozat nek is, damostazarum mai fator mozitaratan al, amazikolal cembe magavar, maga magama var. Netene bredek fel, megit sarum uccitaram farat so egirigel. Nem kerek fel, nem megeker, atsom tovab